igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodnak nap olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az olból, olykor már értem én a tréfát, mikor mindenki annyira vicceseket élte.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Brajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelöljük. Mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

kettő becsúszott, három kimaradt. Ő álmodozni kezdett, én meg csak azt tudtam, hogy kihosunk.

0: Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még a

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

všetky vám chcelo z toho. Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek, sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam, figyeljetek, most együtt, mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama! Nyama nyama nyama! Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama!
1: Nyama nyama nyama nyama nyama!
0: Nyama nyama nyama nyama nyama!
1: Nyama!
0: Nyama nyama nyama nyama nyama!
1: Nyama nyama nyama nyama nyama!
0: Nyama nyama nyama nyama!

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispik. Neked, az ingetnek énekelek.

kotnyit, és amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll, és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha, és senki őt nem, és

0: figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen. Ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot. Ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Köszi szépen! Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok. Mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Az nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentett egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Hello! Hello! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor

Következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki az izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arugodjatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Jó, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jól tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: aplaudo van a que me tuya con el blues.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Álljon meg a men. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Ez, mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven.
2: Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az Intim Tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az Intim Tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelje, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a visingon orrfőn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

Utoljára ha kapesz, hogy ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

Köszönjük szépen! Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústrágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szereplen egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

amekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

Köszi, köszi, köszi! Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ez számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogy van? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százalnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon ennyire, és nőhegyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom, amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a magyar nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az Ábel meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, a léthazugságban élek, s a képhetekben nyomnám, kicsit meghalnátok, semmi komoly hangos Béla, ezt köszön, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

Ma túl sok a legjobba. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebben a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. Most azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Hm? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: Erika, tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat!

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Hazzák, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-há, 1-2-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtett a terű súlyos töltön, nem láttam volt az életét, és azon, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam szepökölődni, elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

c'est Paul. En PGC.

Köszi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok meg! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kérlek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Fia, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin fotbalista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az,
1: vagy volt.
0: Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet
1: úgy.
0: Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Vagy jött volna emberek. Inkább
0: 2012 vagy 2018 vagy 2023.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kispit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási ellenáll bevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdileszcsel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-gat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymásra, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt, leverem a

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagy becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csak ketten vagy.

Oh, helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóval, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

všetky vám sevastok. Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

És amikor egy érzés a teraszra vitte őket, látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcostársak, a testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják a

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: Köszi szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez, van ez a ginkófának a level, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként, most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

Kot nyics, amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll, és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba, és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba, és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha, és senki őt nem, és a fiatal.

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Que si szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám? Mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jobb hián anya lesz. És hát ugye a Kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, hogy mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

shorts, girl, like on your. Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most presszórok jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az ár az égbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

0: szólok mérgesen.
1: Azt nem adom, mert te az örökbe adtad.
0: Szólok mérgesen, becsapom az ajtót.

μογάν σου φοράδι. Csasszi, tartanám a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség. Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: Club το Παναμ και Αμαρτούκια, γονέκου.
1: Είσαι ποιος το Τσόιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι ποιος το Σκότ.
0: Βάλε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε. Άι, ο μέγω μένα. Νο. Μι έζα κολεκτιβ, μπόσας. Εγώ σε βίσσα και ατσινάνι. Μι έζα ούριαζι γκρουπερ σεξ. Ez olyan, mint a katona ilyesmi, hogy ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van, vannak izé becsületes ilyen zöldbundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katona ilyesküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzám? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátszok a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek, és ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényeljél, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egyben elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez a...

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjuk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljünk minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabbul megy, mint nekünk.
1: Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatókat.

Mondják, a bőrönkön mászkáltak, egyet elmorzsoltam, a hasán s hátráltak, a többiek elhúzva, az egyet, aki meghalt, volt ott szomorúság, a madarak meg egy dalt. Ismételgettek, én meg mint egy klipben, arra integettem, ahol gondoltam van Istenem.

Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.
1: Szevasztok! Mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat!

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelyeknek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a Vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két-há, egy-két-há. Fejéreket forgattuk meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terül, súlyos voltam, nem láttam hol az életét, és látom, hogy ez már valami pól, de így most, hát ez rá, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

0: Kiváló vércukor szintet kívánok mindenkinek. Visszatért az egycukor beteg naplója itt a Strada Rádió online felületén. Egy kis kényszer pihenő után, úgyhogy Sacival üdvözlünk mindenkit.
1: Jó estét mindenkinek!
0: Na hát, én már az oldalamon nagyon-nagyon beharangoztam, hogy mivel készültél, mert te készültél most erre az adásra témával. Kérlek, vezess fel, hogy miről lesz ma szó.
1: Igen. Köszönöm egyébként így a lehetőséget erre, mert egyébként ez tényleg, én azt gondolom, vagy hát számomra legalábbis egy nagyon izgalmas témáról van szó. Ugye eddig azért sokat beszélgettünk így jelenlegi helyzetről, nehézségekről, kihívásokról, amik így tényleg így érintenek mindannyiunkat, így az egyes típusú cukorbetegséget illetően. Azért beszéltünk ugye korábban a kettes típusú cukorbetegségről is, viszont én egy ilyen kicsit egy ilyen pozitívabb aspektust szeretnék behozni, hogy manapság már azért egyre több, főleg így az elmúlt 10 évben nőtt meg így azoknak a kutatásoknak a száma, ami az egyes típusú cukorbetegség, meg ugye azért a kettes is, csak hogy nálunk azért mégiscsak valljuk be, hogy túlsúlyban van így az egyes típusú cukorbetegségnek a kérdésköre. A cukorbetegség és a mentális egészség közötti összefüggéseket vizsgálják, és azért vannak erre már egyébként nagyon jó elméletek, vannak szűrőeszközök, vannak egyébként különböző módszerek is, amivel lehet ezeket fejleszteni, és most azért itthon jelenleg is zajlik egy ilyen kutatás, úgyhogy erről szeretnék majd így részletesebben mesélni.
0: Szuper, én úgy is megkaptam a héten az oldalamon egy bejegyzés alatt, hogy már megint egy negatív hangulatú kis szösszenetet sikerült írnom. Egy anyuka elolvastatta a cukorbeteg gyermekével a bejegyzést, és hát szegénykének az volt a válasz, hogy már megint egy negatív dolog, úgyhogy jó lesz pozitív dolgokról beszélni. Aztán majd a választ megírom hétvégén ebbe a kommentbe. Úgyhogy igen, én is a héten egy ilyen mentálisabb részéről próbáltam megfogni a cukorbetegségen belül az adott témát a saját szemszögemből. Valakinek ez nagyon negatívan jött le, valaki meg megköszönte szépen, hogy leírtam ezeket a gondolatokat, mert éppen el van veszve a saját cukorbetegségének az állapotában. Úgyhogy szerintem ez tök jó téma. Így erre a hétre vágjunk is bele szerintem.
1: Igen, igen, azért ebben ugye van egy kettőség is, hogy ugye azért itt is mi is beszélünk így a negatív oldaláról, a rossz tapasztalatokról, meg így összességében arról, hogy milyen nehézségek tudnak adódni, viszont ugye olyan szempontból egyébként tényleg ennek van szerepe, hogy ugye segíti azt, hogy így kicsit kevésbé érezzük magunkat egyedül ebben, vagy akár az, aki mondjuk hallgat minket, hogy igen, szóval ezzel nem csak én küzdök, ezzel más is küzdhet, hogy nem vagyok egyedül, nem velem van a probléma, hanem ez mondjuk így a betegségből adódóan jön, és ez a fajta tehermegosztás azért valóban sokat tud segíteni, és ebben azért van bőven erőforrás. Azért az változó egyébként, hogy ki éppen milyen életszakaszban, milyen helyzetben van, hogyan reagál erre.
0: Persze, abszolút valakinek ugye teljes mértékben dolgoznia kell az életének ezen aspektusán, tehát ezen a területén valaki meg ugye teljesen más szemszögből közelíti meg ezt az egészet. Szerintem bőven fogunk ma pozitív, negatív példákról beszélni, meg hát ugye ezekről a tanulmányokról, kutatásokról, amiket hoztál nekünk.
1: Igen, igen, igen. Először szuper. Egyébként egy ilyen statisztikát akartam hozni, amivel az a célom, hogy így kicsit így szemléltessük, vagy érzékeltessük is, hogy miért is kellene egyébként ezzel a témával foglalkozni. Ugye, hogyha cukorbetegségről van szó, akkor azért nagyon nagy mértékben és nagyon előnybe, igen, előnyt élvez az a kérdéskör, hogy az életmód, a táplálkozás, a mozgásnak a szerepe, illetve azért azt gondolom, hogy így a gyógyszereknek a szerepe is nagyon-nagyon előtérben van, ugye most nyilván név nélkül, de hogy vannak azért új olyan gyógyszerek, amik úgymond ilyen újdonságerővel is elég jó eredményeket tudnak ebben hozni. Most így nem is térnek ki erre részletesebben, viszont ezek azért nagyon el tudják terelni így a mentális egészség szerepéről a témát. Leginkább egyébként úgy mondanám a statisztikákat, hogy ugye a kettes típusú cukorbetegség a leggyakoribb diabétesz típus, és a diabéteszesek 90%-a, tehát hogy amiben benne van minden, ugye az egyes típusú, a terhességi, meg akár mondjuk van ez a MODY, illetve a LADA típusú cukorbetegség is, azon belül, tehát hogyha egy ilyen nagy elnyőbe veszünk minden, ami cukorbetegség, ott a cukorbetegek 90%-a, az kettes típusú cukorbeteg. A világon ez 588 millió embert érint összesen, és azért ez jelentős, és azért is jelentős egyébként, mert hogy és ugye itt jön be egy nagyon-nagyon érdekes adat, hogy a kettes típusú cukorbetegség jelentős egészségügyi költséget ró a társadalomra, ez éves szinten több milliárd forint is lehet, ez itt Magyarországon belül.
0: Itt az állam, kettes típusú?
1: Ez a kettes típusú, tehát hogy ugye azért is, mert hogy ugye azért Magyarországon is elég sokan vannak, és ugye ennek a költségnek, ami figyelj, tehát hogy ez is egy ilyen sokkoló adat, hogy ennek a költségnek a nagy része a hosszú táv szövődmények miatt van. Például a dialízis, a veseelégtelenség miatt, vagy akár mondjuk az amputáció és az infarktus következtében az utógondozás, és hogy ez azért nagyon-nagyon sok, és hogy ugye, tehát hogy nem tekinthetünk el a felett, hogy egyébként ez egy megelőzhető dolog lenne. De hogy miért van az, hogy és hogy így jön be ugye a pszichológiai és a mentális egészségnek a kérdése, hogy miért van az, hogy mondjuk valaki, hogyha megkapja a diagnózist, akkor mondjuk könnyedén tud ezzel foglalkozni, hogy életmódot vett, elkezd mozogni, elkezd jobban odafigyelni a táplálkozására, és miért van az, hogy valaki egyébként nem, hanem mégiscsak hagyja, most ilyen furán fogalmazva, hogy kialakuljon valamilyen szövődménye. És ugye itt jön képbe egyébként a pszichológia, és itt ugye, hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, lehet beszélni akár külső, akár belső tényezőkről. Külső tényezők mondjuk akár egyébként a társas kapcsolatok, a munka, a szociális helyzet, az, hogy ki mennyire fér hozzá egyébként az egészségügyi szolgáltatásokhoz, milyen minőségben fér ehhez hozzá, illetve akár az is, hogy ugye ő mennyire edukált például, mennyire tudja egyébként az egészségügyi információkat értelmezni és befogadni. És ezek azért nem elhanyagolható tényezők, amikor valaki elmegy az orvoshoz segítségkérő pozícióban, hogy azért az egy fontos dolog, hogy ami információ átadása kerül neki, azt ő mennyire érti,
0: mennyire fogadja be.
1: Mennyire tudja befogadni. És mert hogy azért a legtöbb embernek azért át van adva ennek az alapja, hogy mire kell odafigyelnie, mit nem szabad enni, mit szabad enni.
0: Mit kellene csinálni.
1: És ugye kérdés, hogy ő azt mennyire ért, és hogy mennyire tudja tényleg beilleszteni így a mindennapjaiban.
0: Hogy mennyire akarja elfogadni ezt az egészet, nem még azért itt ez is...
1: Az már ugye így a belső tényezők, hogy ugye... Nyilván, mert ez az értelmezés, hogy mennyire érti, mennyire tudja kognitíven befogadni, az szintén ennek a kérdése. Ez a kognitív egyébként azt jelenti, hogy tényleg az emberi gondolkozás, az emberi észlelés, a memória, hogy hogyan dolgozzuk, hogyan értelmezzük az információkat, ez egy ilyen gyűjtő fogalom erre, és hogy akár az is egyébként, hogy hogyan küzd meg a stresszel, hogy mennyire tud egyébként megbarátkozni, megbékélni ezzel az állapottal, hogy hogy mennyire tud változtatni, mit tud kezdeni egy új helyzettel, egy új szituációval. Úgyhogy ez azért is egy nehéz kérdés, mert hogy így sok olyan pont van, ahol igenis lehet, meg kell is ezzel foglalkozni, de hogy ennyire konkrétan egyébként erre még nincs egy ilyen jól kiépített, jól működő standard rendszer itthon.
0: Azért én most legagadtam ennél az adatnál, amit mondtál, hogy nagyobb pénzt azt tesz ki, hogy a utólagos szövődményeket itt kezelni kell. Én nem gondoltam volna, megmondom őszintén, ezzel most nagyon megleptél ezzel a statisztikával engem, és ebből is látszik, hogy a kettes típusú cukorbetegség is ugyanúgy oda kellene figyelni az embereknek, mint a mi egyes típusú cukorbetegségünkre, mert akkor hát igenis, hogy ahogy szokták mondani, a számok nem hazudnak, és ebből az adatból, ezekből az adatokból kiderült, hogy nagyon komoly nem is tudom, lemaradás, vagy elhanyagoltság van az embereknél, hogy nem foglalkoznak a saját egészségükkel, mert akkor ezek szerint a számok rámutatnak erre a dologra.
1: Én ezt nem is így fogalmaznám meg, mert hogy azért egy ember nagyon komplex és nagyon összetett, hogy ugye mikor, ki, miért, milyen döntést hoz meg, és
0: nyilván
1: azért egy kettes típusú cukorbetegség esetén nagyon-nagyon nem elhanyagolható tényező a társadalmi stigmatizációnak, megbélyegzésnek a hatása, mert hogy ez olyan úgy be tud gyűrűzni egyébként, hogyha ha valaki mondjuk akár enyhén túlsúlyos, vagy lehet akár mondjuk tényleg már az elhízott kategóriában, ami azért egy magasabb testsúlyt jelent ebben az esetben, akkor abban az esetben, hogyha ő nem is az, hogy nincs ezzel megbékélve, hanem hogy ez egy ilyen jelentős belső szégyennek a forrása, ez okozhatja azt, hogy ő mondjuk nem mer segítséget kérni. Tehát nem jut el mondjuk az orvoshoz, nem jut el a megfelelő dietetikushoz. Mert mondjuk attól fél, hogy mondjuk ebben a helyzetben mondjuk egy megalázó szituációba kerül, ahol mondjuk nem veszik figyelembe az emberi méltóságát, az ő túlsúlyából, elhízottságából adódóan. És ez probléma egyébként, mert hogy itt megint ez egy olyan pont, ahol mondjuk valaki nem jut időben a megfelelő segítséghez.
0: Igen, meg azért cukorbetegséggel bőven meg lehet találni az embert ezzel a kettes típusú cukorbetegséggel, amit te is elkezdtél kifejteni, hogy ugye társadalmi, illetve hát elfogadottság, vagy tényleg ilyen cikizés van néha ezzel a kettes típusú cukorbetegséggel kapcsolatban, és akkor mondjuk érdekes az is, hogy egy adott illetőnél hogyan zajlik le egy belső folyamat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, meg amit te is mondtál, hogy a megfelelő időbeli ellátás az megvalósul-e, szóval tényleg nagyon sok tényezőből áll ez az egész, de nálam még mindig meglepő ez az adat, amit elmondtál, ezzel most jelenleg én nem tudok mit kezdeni.
1: Ez volt a célom, hogy sokkoljam a hallgatóságot, akkor ezek szerint nálad is sikerült.
0: Nálam összejött, úgyhogy majd itt később kíváncsi leszek, hogy az egyes típusú cukorbetegségnél is van ilyen adatod? Van. Nem kell most elmondani, tehát hogy később beszéljünk erről, csak hogy van-e?
1: Igen. Nem sokára azt is mondani fogom, csak
0: de
1: hogy...
0: ezt még kibeszélhetjük szerintem, tehát ebben van még bőven.
1: Milyen gondolataid vannak még, mert érdekel nagyon.
0: A kettes típusú cukorbetegséggel kapcsolatban.
1: Igen.
0: Aha,
1: igen.
0: Hát az a baj, hogy az emberek szerintem nem nagyon olvasnak ilyen statisztikákat. Tehát, hogy aki ez iránt a téma iránt érdeklődik, az elolvassa. De sajnos egy átlag magyar ember szerintem nem nagyon foglalkozik egy ilyen statisztikának a böngészésével, és ezért is jó, hogy van ez a műsor, mert itt legalább ugye ezt el tudtad mondani, sőt majd arra kérlek, hogy oszd meg nyugodtan az oldalamon, kérlek ezt az adatot, jó? Megengedem, meg van hozzáférésed is.
1: Jó, értettem.
0: Megoszthatod, értettem. Tehát hogy azért abból a közel 3000 emberből, aki követ engem, bőven vannak kettes típusú cukorbetegek. Szerintem, hogyha elolvassák ezt a statisztikát, akkor leesett a tantusz, hogy igenis el kéne menni az orvoshoz rendszeresen, meg kéne fogadni azt a dolgot, amit mond, és foglalkozni kell saját magának az emberrel, a kettes típusú cukorbeteg emberre foglalkoznia kell magával, mert akkor legalább látja, hogy a számok nem hazudnak, és nem biztos, hogy el akarna jutni egy ilyen dologhoz, hogy amputáció, látásvesztés, stb. Stb.
1: Igen.
0: Tehát, hogy azért ez fontos dolog, és nem szabad elhanyagolni. Egy dolog van még mindig így a kettes típusú cukorbetegséggel kapcsolatban előttem. Volt egy nevezzük távoli kolléganőnek, neki a lábán már igen-igen észrevehetőek voltak azok a jelek, amik így arra utaltak, hogy ő elhanyagolta a kettes típusú diabéteszét, tehát a folyamatos rendszertelen étkezés, akkor is nagyon magas szénhidrátokat fogyasztott, ugye kínai kaja, blablabla, bla, bla, többi összetevős dolgok, csokik, mindenféle nasik, ezek azért hosszú távon okoztak neki problémát, ugyanúgy, mint hogy nálam az egyes típusú cukorbetegségnél a látásvesztés, szóval egyből ő jutott eszembe ennél a statisztikánál egyébként. Hmm. És mint ahogy most én is mondom, el lehet sajnos ide jutni, úgyhogy azért ezt a kettes típusú cukorbetegséget is kellően komolyan kellene vennie mindenkinek a saját maga jó minőségű vagy jobb minőségű életéért. Vagy életének.
1: Igen.
0: Életért. Igen.
1: Igen, igen egyébként, tehát hogy tényleg, ha bár ugye, és ezért is egy, tényleg egy borzasztóan alattomos betegség, mert hogy sokáig azért nem okoz annyira igen. súlyos, igen. komoly tüneteket, vagy nem az, hogy komoly tüneteket, hanem hogy olyanok, amikkel azért így lehet tényleg így a mindennapi életben jól lenni. Uh-huh. Vagy nem olyan, nem annyira jelentős, és hogy sokan vannak, akik úgymond tényleg így a személyiségükből adódóan, de hogy úgymond
0: macsók.
1: Hát valami ilyesmi egyébként.
0: Bocsánat,
1: vagy, hogy
0: ez így, jutott igen, eszembe, igen.
1: Hogy így mindenáron, még a nehezebb tünetek esetén is uh-huh. csak is mennek előre és csinálják uh-huh. tovább a dolgaikat, és hogy ugye ez azért nagyon
0: veszélyes.
1: Nagyon veszélyes, és ugye itt ugye benne van az is, hogy ugye, amit az előbb is említettem, így már így a megelőzés. Ugye a megelőzésnek is ugye több szintje van, ugye van az elsődleges prevenció, az elsődleges uh-huh. megelőzés, aminek az a lényege, hogy megelőzzük, hogy ne is alakuljon ki egyáltalán betegség, ami a lehető legjobb. És ugye mondjuk látunk ilyen elsődleges megelőzésről szóló programokat, ilyen mondhatni ilyen szűrő, uh-huh. szűrő események, akár egyébként különböző rendezvényeken, ugye szoktak ott lenni, mérnek vércukrot, mérnek vérnyomást, és az alapján, az egy adat alapján, ugye néha egyébként kiderül, hogy valakinél eleve magasabb, nem mindig uh-huh. derül ki, mert lehet, hogy valakinek azért még bőven a normális kategórián belül van a vércukorszintje, csak hogy itt is az a cél, hogy minél előbb tudjon valaki eljutni oda, hogy megelőzhesse. Igen. És ugye, amikor már van egy kialakult betegség, akkor ott sokkal inkább az a cél, hogy szinten tartsák, hogy igen. ez ne romoljon. Mert hogy egy bizonyos szint után már nem visszafordítható az, amilyen károkat mondjuk a betegség igen. tud okozni. És ugye a harmadik szintje, amikor már ugye van akár szövődmény is, ami ugye itt tényleg jelentős esetben ugye a legnagyobb egészségügyi költséget rója így az államra, illetve így a társadalomra, és ott abban azért van már egy jelentős életminőségbeli romlás. És hogy azért ez nehéz, tehát akár egy dialízis, akár egy amputáció, akár egy infarktus uh-huh. esetén nem biztos, hogy az ember tudó úgy működni a mindennapokban, ahogy mondjuk ideális lenne. Igen. Kiesik mondjuk akár a munkából, és hogy nyilván ennél azért van bőven más probléma is uh-huh. még emellett, de hogy azért ez sem egy elhanyagolható dolog.
0: Igen, arra biztatunk mindenkit, hogyha mondjuk egy ilyen rendezvényen, bármilyen rendezvényen lát egy sátrat vagy egy táblát, ahol ingyenes vércukormérés van, akkor bátran menjen oda, mert nem fáj az annyira, hogy megbökik őket egy ilyen tűvel, tehát hogy nem a világ vége. Ez a dolog, és legalább tényleg egy adatból le lehet szűrni azt, hogy el kell menni orvoshoz, figyelni kell egy kicsit. Szóval ez teljesen jó kiindulási alap, szerintem.
1: Igen, meg egyébként is, szóval, hogy nem biztos, hogy meg kell várni, hogy legyen egy olyan rendezvény, ahol mondjuk van pont egy ilyen szűrőállomás, hanem egyébként is azért lehet elmenni
0: gyógyszertárba is.
1: Úgy, hát akár ott is, például. Igen. De hogy érdemes egyébként az ilyen kötelező szűrővizsgálatokra elmenni. Nem kell megvárni, hogy mindig legyen valamilyen tünet. Nem kell megvárni, hogy baj legyen, betegség legyen, hanem tényleg elmenni időben ezekre.
0: Igen.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a témát így jól kiveséztük, ezt a részét. Akkor folytathatjuk is a szünet után.
0: La Mujica.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Réka csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: Majdnem nem tértünk vissza, mert itt a szünetben is jól beszélgettünk.
1: Annyira benne voltunk a témába, hogy...
0: Sokkolódtunk az adatok miatt, úgyhogy Saci óvatosan a következő. Én már előre félek, mert az egyes típusú cukorbetegeknél hát az adófizetők pénzéből nekem is néhány műtét azért megvolt, mondjuk így, szám szerint 12, és emlékszem, az orvosom egyszer elmondta, hogy egy ilyen műtét az 500 000 forint. Egy szemműtét.
2: Ja, hát azért nem semmi. Igen.
0: Tehát, hogy igen. Abból 12 ugye volt, számoljuk ki. Igen. Figyelek, itt vagyok, fejbe visszatértem, újabb sokkoló adatokat szeretnék hallani.
2: Jó, hát ugye most még egy kicsit ilyen könnyedebb vizeken terveztem az elején, mert hogy ugye inkább a, ugye mind a kettőnk számára ugye sokkal közelebb áll hozzánk az egyes típusú cukorbetegség, és azért erről is hoznék statisztikákat összehasonlításként. Egyébként világszinten összesen körülbelül olyan 9,2 millió egyes típusú cukorbeteg van, és ebből 1,8 millió a gyerek, vagy nem gyerek, a 20 év alatti. És ez azért is egy nagyon-nagyon érdekes számadat, mert hogy nagyon-nagyon elterjedt még mindig, hogy az egyes típusú cukorbetegség az egy gyermekkori diabétesz. Viszont hogy még inkább elbizonytalanítsam ezt az elképzelést, az is azt mutatja egyébként, hogy itt azért ez árnyaltabb ennél, hogy az újonnan diagnosztizált cukorbetegek 60%-a 20 éves kor felett kapja meg az egyes típusú cukorbetegség diagnózist. Uh-huh. Ami azért egy jelentős szám. Viszont nyilván, hogyha így arányokra lebontjuk, akkor így életkorok szerint, akkor tényleg elég jelentős mértékű az, hogy ugye azért gyerekkorba fordul elő, viszont tegyük össze, hogy jelen pillanatban Magyarországon van 30 000 felnőtt egyes típusú cukorbeteg, uh-huh. és 4500-5000 gyermekkor 20 év alatti egyes típusú cukorbeteg.
0: Ez is komoly statisztika azért egyébként, hogy ennyire pontosan be tudják lőni, hogy hányan vagyunk.
2: Nem pontos, tehát, hogy ezek ilyen hozzávetőleges adatokbecslések egyébként. Igen. Mm-hmm. Egész pontosan az adatok az IDF, ez az International Diabetes Federation, Diabetes Atlasnak a statisztikájából származnak. Mm-hmm. Ők így világszinten csinálnak egyébként pontosan ilyen felméréseket, így országokra lebontva, illetve régiókra lebontva is, hogy milyen területen, milyen arányba fordul elő. Azért is jó egyébként, hogy látjuk ezeket a számokat, mert hogy lehet egyébként összehasonlítani végezni a között, hogy vajon egy adott területen, ahol már mondjuk vannak adatok, akár élelmezés, akár szegénység, akár vízminőség, tehát, hogy meg akár mondjuk így az össz anyagi jólét között, ugye összefüggések, meg azért egyéb dolgok is, és ezek egyébként nagyon fontos információk, hogy lehet ebből a következtetést levonni. Uh-huh. Úgyhogy ezek azért tényleg érdekes számok.
0: Megmondom őszintén, hogy egy kicsit többre tippeltem volna, hogy több egyes típusú diabéteses van. Tehát nem tudom miért. De valahogy úgy egy picivel többre számítottam.
2: Igen, láttam már amúgy olyan statisztikákat is, hogy ilyen 40-45 000, de hogy tényleg az a probléma, hogy ezek ilyen becslések. Előfordulhat, tehát hogy el tudom képzelni azt, hogy ez ennél több, de hogy ez a legutóbbi adat, amit találtam, amit így közöltek így erre vonatkozóan. Ugye nincsen itthon Magyarországon egy nagyon konkrét nyilvántartás arra vonatkozóan, hogy tényleg hányan vagyunk.
0: Mit akartam kérdezni, ez idei adat egyébként?
2: Tehát, hogy 2025-ös.
0: Hát ez friss tulajdonképpen.
2: Igen, igen, igen.
0: Kemény.
2: És ugye az egyes típusú cukorbetegség és akkor a mentális egészségnek a kérdése, ami ami ugye szintén így kapcsolódik a mai témához, hogy ugye alapvetően, és ez megint egyfajta ilyen mondhatjuk sztereotípiának talán, hogy ugye az egyes típusú cukorbetegek amúgy is jobban odafigyelnek a betegségükre.
0: Jó embernek mondod. Értem, nyilván, bocsánat, magas labda volt a múltam, miért mondtam ezt, igen.
2: Értem, persze. Okay, igen. De hogy én hallottam ilyeneket, hogy és hogy ez, nem is tudom egyébként, hogy pontosan hol, de hogy ezt már többször hallottam, hogy itt tényleg az az elképzelés sok mindenkiben, hogy hát az egyes típusúak úgyis odafigyelnek erre.
0: Mert inzulin meg lövik maguk, már bocsánat, tehát hogy inzulint használnak. Igen. Emiatt, tehát hogy ez a súlyosabb.
2: Igen.
0: Ugye a kedvenc igen. mondataink egyik, hogy te az a súlyos cukorbeteg vagy akkor.
2: Hát igen. Igen.
0: Igen.
2: Én így vissza is adnám neked a kérdést, mert kíváncsi vagyok, hogyha te így elképzeled, bár ugye már sokat beszélgetünk is, hogy biztos, hogy azért így ültettem el benned magukat így ezzel kapcsolatban, így az elmúlt másfél évben, mióta ismerjük egymást, hogyha arról van szó, hogy egyes típusú cukorbetegség és mentális egészség, mi az első, ami eszedbe jut, hogy miért lehet a kettő között kapcsolat?
0: Örökké cipelni kell ezt a dolgot, és egész, ha odafigyelsz, akkor, tehát hogyha odafigyelsz erre a betegségre, akkor együtt tudsz vele élni simán. És már ez volt kb. Az első mondat, amit ugye gyerekként megkaptam az orvosomtól, hogy Gergő, ha odafigyelsz a cukorbetegségedre, akkor egész életedben le tudod hozni probléma nélkül ezt a dolgot. És hát ez már is azért egy kis terhet szerintem rátesz arra az emberre, akit frissen diagnosztizálnak cukorbetegség, egyes típusú cukorbetegséggel, mert felvetülnek olyan kérdések az emberben, mi ha nem figyelek oda, akkor mi történik? És nyilván egy gyerek fantázia azért az igen-igen széles, és már akkor emlékszem, felvetődött bennem, mert mi lesz akkor? Tehát, hogy mi fog történni? Tehát, hogy lesz valami bajom? Mi lesz ez a baj? Úristen, mikor fog eljönni ez a probléma, hogyha nem figyelek oda, vagy az lesz, mint az unokatestvérem, mert hogy én is el fogok hunyni 27 évesen, meg fogok halni, ha nem figyelek oda. Tehát, hogy egy csomó kérdést felvet már gyerekként az emberbe, aki mondjuk gyerekként lesz az, hogy tényleg mi fog történni. Nekem ez az első ilyen lelki kapcsolódásom tulajdonképpen, vagy mentális kapcsolódásom az egyes típusú cukorbetegséggel, hogy mi fog történni.
2: Félelem.
0: Szorongás. Tehát, hogy gyerekként, hogy aha, most akkor hazamegyek, és akkor most ezt tényleg egész életemben injekciót kell adnom magamnak? Ezt hogy fogom elviselni? Vagy mit fogok csinálni? Hát ugye nyilván hazamentem, akkor még nem tudtam magamnak beadni inzulint. Miért kell beadni inzulint? Jól vagyok, semmi bajom. És nyilván nem fogtam fel azt, hogy azért vagyok jól, mert ugye inzulint, külsőleg inzulint adagol be nekem édesanyám, és megfelelően ő odafigyel arra, hogy mit eszek. Hogy eszek, ugye 8 éves voltam, amikor diabéteses lettem, szóval így nagyon sok gondolat járkált a fejembe, mit fognak szólni az osztálytársaim, visszamehetek-e úszni, tehát hogy oda kell-e figyelnem közben, hogy miközben sportolok, tehát hogy miért nem kell-e a cukromat, vagy anyukámnak mérnie kell-e a cukromat, nagyon-nagyon sok kérdés volt bennem gyerekként, emlékszem, szóval nem teherként éltem még meg ezt annak idején, hanem inkább így tényleg egy kicsit is szorongtam, meg kíváncsi voltam, hogy na akkor most mi van? Most akkor 10 év múlva meg lesz a bajom? Nyilván. Tehát, hogy nekem ez volt az első ilyen lelki kapcsolódásom az egyes típusú cukorbetegséggel.
2: Igen, de hogy ez természetes egyébként, mert hogy azért egy nagyon új helyzet, és azért nagyon sok mindent hoz magával, és hogy tényleg ha életmód lehetes, akkor ez biztos, hogy egy ilyen 180 fokos fordulat onnantól kezdve, és ugye onnantól kezdve, hogy az ilyen hosszú távú szövődmények miatti félelem, vagy akár az, hogy ugye meddig, tehát hogy még fel sem merül benned a kérdés, hogy akkor ez mit jelent, hogy te meddig élhetsz, de már mondjuk az orvos ott jön, hogy ne aggódj, nem fogsz kevesebb ideig élni, hogyha odafigyelsz. Igen. És hogy még ugye el se jutsz mondjuk addig, hogy ez a kérdés egyáltalán megfogalmazódjon benned, de hogy ennek akárhogy is nézzük, de hogy van egy olyan sugallata, hogy ez azért érintheti, nem? Tehát, hogy ez azért mégiscsak érintheti azt, hogy hogyan, meddig élhetsz.
0: Igen.
2: És ez azért, tehát, hogy akkor is azért ott van, és ennek van egy ilyen erős üzenete ebben a helyzetben.
0: Meg volt még egy ilyen kapcsolódási pont. Emlékszem, hogy akkor a Erős Antónia már szerepelt a tévében, mint higadós, és akkor mit mondott az orvosom? Nem nézd meg az Erős Antóniát, ő is izél. Elél ezzel a betegséggel, meg milyen jó egyben van, meg minden, és így, jó, nem nézek higadót, tehát hogy látom, hogy ott van egy nő a tévében, és ennyi, tehát hogy nem látom a mindennapét, nem tudom, hogy, de azt sem tudtam, hogy eszik vagy isszák-e akkor még a cukorbetegséget néhány hetes, hónapos cukorbetegként, és akkor egy olyan emberrel példálóztak nekem, akit egy életemben nem láttam személyesen élőben, kettő, nem tudom, hogy mióta cukorbeteg, három, nem tudom, hogy hogyan kezeli a betegségét, szóval így ismeretlenül, mert nyilván ismeretlen személy volt nekem a Erős Antónia, így nem tudok kapcsolódási pontot találni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeli ezt az egészet. Szóval így gyerekként tényleg nagyon sok információ akkoriban, tehát hogy nagyon sok információt juttattak el hozzám, amit folyamatosan fel kellett dolgoznom, tanulnom kellett, anyukámnak is tanulnia kellett, apukámnak is tanulnia kellett, és ez így azért elég sok dolog, hogy még oda teszik, hogy a XY milyen jól él ezzel a betegséget. Most nem tudtam ezzel mit kezdeni gyerekként.
2: Igen, amiket meséltél egyébként számomra így nagyon-nagyon érdekes volt, és leginkább azért is, mert hogy ugye még mielőtt benned bármi megfogalmazódott volna, mert azelőtt kaptál egyfajta ilyen megnyugtatónak szent üzeneteket, ami inkább elültet egyfajta aggodalom magot, és hogy így belegondoltam ebbe, hogy lehet, hogy meg kell várni, nem? Tehát, hogy először így benned felmerüljen ez a kérdés, felted, megfogalmaz, és hogy utána mondják el, mint hogy előre ezt így kicsit, mint hogyha így elültetnék. Viszont a másik, amit ugye említettél, egy fontos fogalmat, hogy ez a teher, hogy nem élted még meg akkor tehernek, mert hogy akkor azért így a kezdeti sok volt benned. Kérdés volt, nem tudtad, hogy ez mit jelent, hogy azért így akár 7-8 évesen, akár 10 évesen, szerintem nagyon nehéz felfogni azt, hogy mit jelent az, hogy ez örökké veled lesz, és hogy ez a teher azért mégiscsak ugye jelen van, pont abból adódóan, hogy ez ott van velünk 0-24 órában.
0: Igen.
2: Nem, nincsen benne szünet, folyamatosan néznünk kell, azért érinti a mindennapunkat, azért vagyunk rosszul, lemehet a vércukorszintünk, lehet magas, oda kell figyelni.
0: Ilyen-olyan a kedvünk.
2: Igen, ilyen-olyan a kedvünk, a hangulatunk emiatt, és hogy jelentősen többet kell rá odafigyelni. Vannak bizonyos statisztikák, amik azt mondják, hogy az egyes típusú cukorbetegség azt jelent, tehát ugye igen, tehát ugye az egyes típusú cukorbetegek naponta 180-nal több döntést hoznak meg, mint egy nem cukorbeteg ember. Most csak gondolj bele ebbe, képzeld el ennek
0: ez
2: a súlyát
0: így
2: napi szinten. Ez egy más statisztika, tehát hogy ez azért változó, lehet, hogy valaki sokkal többet, nyilván ez személyiségből adódóan, lehet, hogy valaki napi 500-at, lehet, hogy valaki csak napi 50-et, de hogy a lényeg az, hogy egy kicsit egy ilyen szemléltetés, hogy...
0: Van teher.
2: Van mentális teher ebben.
0: Fú, de még mennyi, azt a mindenki. Igen, tehát hogy ez a hangulati ingadozás, valamelyik nap így már feküdtem az ágyba, és egy ilyen második világháborús dokumentumfilmet hallgattam, és így elment az életkedvem, és így, nem mondom, lement a cukrom, nyilván lement a cukrom.
2: Igen.
0: És elkapcsoltam azonnal azért a dokumentumfilmet, és inkább bármi más mehetett a tévébe felőlem. Nyilván nem a dokumentumfilmet hibáztattam, hogy lement a cukrom, de azért egy ilyen dolog, egy második világháborús ismeretterjesztő film, azért milyen hatást válthat ki akkor, hogyha éppen alacsony az embernek a vércukra. Ez egy ilyen mínusz 150. dolog, amit most elmondtam, ennél sokkal komolyabb dolgok történnek velünk egy nap, és milyen hatással van tényleg egy ilyen dokumentumfilm az alacsony vércukorszint alatt, itt tényleg velünk egy nap, és milyen hatással van tényleg egy ilyen dokumentumfilm az alacsony vércukorszint alatt. Itt bármilyen szituációval meg kell küzdenünk.

0: tehát ugye azért napközben érnek minket ugye stresszek, megterhelő dolgok, tehát hogy ez azért ugye benne van a mindennapjainkban, viszont ugye ugyanaz a stressz, amit mondjuk egy normális vércukorszint mellett viszonylag könnyedén kezelsz és megküzdesz vele, az egy alacsony vércukorszint mellett 10-szeres, 20-szoros súllyal tud rá terepedni. És ugye itt azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy nekem például az rengeteget tud segíteni ebben a helyzetben, hogyha itt magamnak annyit mondok, hogy amúgy az alacsony, hogyha tudom, és hogyha magamnak azt tudom mondani, hogy az alacsony vércukorszint miatt érzem magamat éppen egy ilyen mély gödörben. Mert ameddig nem tudom, addig azért ez sokkal rosszabb, sokkal nehezebb. Te tapasztaltál amúgy ilyesmit?
1: Bőven. Ha mondjuk alacsonyabb, egy hétfői szituáció, bementem, hétfőn reggelente ugye el szoktam menni edzeni, és benn vagyok, kolléganőmhez oda megyek, adott témában mondott egy mondatot nekem, és így nem értettem, hogy miért csinálja azt, amit csinál, és így felhúztam magam. Jött a férfi hiszti, na mondom, elmegyek egy vércukrot mérni, nyilván mennyi volt a cukrom? 3,9. Megettem a kis szőlőcukrot, megittem a szívószálas üdítőt, 10 perc múlva visszamentem, és mondom, jó, akkor gyere, most beszéljük meg, mert most már rendben vagyok. Tehát, hogy ez is egy olyan szituáció, amit, ha mondjuk normál a cukrom, akkor teljesen másképpen kezelek, és megbeszélem vele ott helyben, hogy mit csináljon, vagy mit javaslok én abban a szituációban. Szóval ez is szerintem egy tök hétköznapi eset nálam, hogy előbb kapom fel a vizet azért, mert éppen alacsonyabb a vércukrom. Tehát én ilyeneket tudnék hozni például.
0: Igen, ez is egy jó példa egyébként, és hogy ez azért ez is érinti így, hát hogy azért mégiscsak érinti így a kapcsolatainkat.
1: Hogyne.
0: És ez nem teszi azért könnyebbé ezt a helyzetet. És ugye abból adódóan, hogy ez tényleg egy komplex betegség, ennyi területet érint a mindennapunk során, így ugye azért így jobban ki vagyunk téve akár mondjuk így a depresszív és a szorongásos zavarnak. Jobban, mint mondjuk egy nem cukorbeteg ember. Azért erre is vannak statisztikák, most bevallom őszintén, hogy erre nem tudom az arányszámokat, de hogy azért már egy érezhető mértékben egyébként ott van jelen. És ami azért így az utóbbi időben így a nemzetközi kutatásokban is egy elég jól elterjedt folyamat, ez a diabéteses kiégés és a diabéteses distressz. Egy rövid zárójeles megjegyzés ehhez, a distressz az a rossz stressz, a jó stressz pedig az EU stressz.
1: Ez most egy nyelvtörőnek egyébként nem volt rossz, nem tudom, figyelted?
0: Nehéz volt, nagyon kellett koncentrálnom, de most ez így zárójel bezárva, csak hogy így tényleg, hogy így mit is jelent, tehát, hogy a rossz stressz, a distressz, ami igenis érint minket, érinti a cukorbetegségeket, és azért vannak olyan statisztikák, hogy még egy ilyen mentális
1: terhelés.
0: Nem, egy mentális zavart behozzak ebbe a kérdésbe, az, hogy vannak bizonyos statisztikák, amik arra vonatkoznak, hogy az evészavar az egyes típusú cukorbetegek körében akár 4-szer gyakrabban is előfordulhat. Úgyhogy itt azért megint felmerül a kérdés az, hogyha ilyen mértékben érinti a mentális egészségünket, ami azért visszafelé hat arra, hogy ezzel együtt romolhat, nem minden esetben, de hogy azért sok esetben romolhat a rosszabb mentális egészség miatt a diabétesznek a kezelése és az értékeink, hogy miért nem foglalkozunk vele többet.
1: Igen.
0: És szerintem erre azért így visszatérhetnénk majd így részletesebben a szünet után, mert most már azért kezd fogyni az időnk.
1: Viktor
2: el van varázsolódva, úgyhogy végül is miért ne?
1: Jó. Valami jót hozzá nekünk.
2: Valami jót? Hűha, most feldobtad a leckét. Mi legyen? Mondjuk egy jó kis bagosi?
1: Legyen. Megérkeztél.
2: Oké, rendben.

0: Visszatért az egy cukorbeteg naplója. Viktor, már mondani akartam neked, hogy erre a zenére, amit a felkonf előtt van, erre el tudnék képzelni mondjuk esténként egy ilyen szivaros, viszkis, dünnyögös beszélgetést.
1: Garden partyra?
0: Nem, valami.
1: Figyelj, én benne vagyok. Nagyon.
0: Megfejteni a világot, Saci.
1: Simán tudnánk egy ilyet összehozni.
0: Erre a zenére.
1: Persze mikrofonok nélkül.
0: Sima. Megfejtenéd erre a felkonf előtti zenére a világot?
2: Nem.
0: Kösz. Elgondoltad az egészet. Jó, folytassuk komolyabb dolgokkal.
1: Akkor muszáj leszünk fiúpartit tartani.
0: Azt a mindenit.
2: Jó. Hajrá.
1: Fiúk nagyon meg tudják váltani a világot, főleg ha viszki is van a közelben.
0: Jézusom.
2: Ezt el tudom képzelni.
1: Na jó.
0: És akkor képzeld el, hogy... Na jó. Oké. Okay. Itt vagyunk, visszajöttünk, figyelek, Saci.
2: Distress. Igen, a distress, ugye azt mondtam, hogy ez a rossz stressz. Ugye azért tényleg ez is egy ilyen jelentős adat, hogy ugye napi 180-nal több döntést hozunk meg, most nyilván ez egy átlagos adat, így egyénen belül is átlag, de azért egyének között is átlag. Uh-huh. És ugye amit ugye beszéltünk is, hogy akár egyébként így a mindennapi menedzsment, ahogy a hangulatunkat érinti, az érzelmeinket, a saját érzéseinknek a szabályozását, kezelését, megélését, úgy ugye érinti a kapcsolatainkat is, hogy azért az, hogy hogyan tudunk kapcsolódni másokhoz, azért az egy fontos alappillér a mentális egészségünkben. És hogy ez ilyen szempontból is ugye lehet probléma. Másrészt pedig ugye ez a distressz ugye több szempontból is egy érdekes kérdés. Az utóbbi években kialakítottak egy kérdőívet, ami mind az egyes, mind a kettes típusú cukorbetegség esetén szűri azt, hogy az egyén milyen mértékben él meg stresszt a diabétesz kezelésből adódóan. És az Amerikai Diabétesz Társaságnak a 2025-ös ajánlásában szerepel, hogy ennek része kell, hogy legyen tényleg így az orvosi vizsgálatoknak, hogy amellett, hogy ugye vért vesznek, nézik a hemoglobin E-cinket, nézik a pajzsmirigy értékeinket, ami ugye probléma lehet mondjuk nálunk, ugyanúgy része kell, hogy legyen ennek a distressznek a szűrése. Mert hogy ugye azért egyrészt az orvos számára is, másrészt meg azért a beteg számára is egy segítség lehet, hogy itt mondjuk egy adott területen az ő életében van valamilyen probléma, lehet ezzel foglalkozni. Ugye azért ez sokszor úgy néz ki, hogy valaki éppen egy nehéz életszituációban van benne, romlik ezzel a diabétesz kezelése, és el van ítélve, hogy ő egy lusta cukorbeteg, aki nem figyel oda, aki nem fogad szót az orvosnak.
0: És meg lesznek a következményei.
2: Viszont ami egy érdekesebb dolog, mert hogy azért ez nem minden esetben így van, hogy ugye van erre egy szűrőkérdőív, amit egy amerikai kutatócsapat fejlesztett ki, ennek azért már vannak ilyen továbbfejlesztett verziói is, és hogy ezt a kérdőívet akarjuk behozni Magyarországra. Uh-huh. Ugye ez most még nincsen magyar nyelven, viszont ez nem úgy működik, hogy csak itt lefordítjuk magyarra, és akkor onnantól kezdve használható, hanem ez...
0: Hivatalos úton kell.
2: Hivatalos úton, és hogy ennek azért megvannak így az előírt lépései, hogy hogyan lehet validálásnak mondják, hogyan lehet magyar nyelven validálni egy kérdőívet. Uh-huh. Itt van egy első fordítás. Most jelen pillanatban így tartunk, hogy lefordítottuk angolról magyarra ezt a kérdőívet, és a következő lépés az, hogy egy független személynek, aki két nyelvű, tehát hogy magyar és angol anyanyelvű egyben, vissza kell fordítania, úgyhogy nem látja az eredeti angol nyelvűt, a magyar fordítást angol nyelvre. Uh-huh. És ugye ezt az angol nyelvű kérdőívet, ami vissza lett fordítva, el kell küldeni az eredeti szerzőknek, akik összehasonlítják az első kérdőivel, hogy...
0: Mennyire hasonló.
2: Igen, mennyire hasonlóak. Mert hogy tényleg lehetnek elcsúszások egyébként az értelmezésben. Úgyhogy ez nem egy könnyű folyamat.
0: Nagyon, nem 5 tényleg, perc lesz.
2: Nem 5 perc lesz, azért ez zajlik. Igyekszünk azért ezeket így minél előbb, hogy tényleg minél előbb lehessen úgymond tesztelni. Mert ugye, hogyha ez megvan, és minden le van itt tisztázva ebben a kérdésben, akkor onnantól kezdve legalább ilyen 300-400 emberrel ideális esetben fel kell venni ezt a kérdőívet. Tehát ez azt jelenti, hogy ennyi embernek ki kell, hogy töltse, és ezt azért különböző kérdőívekkel, meg adatokkal össze kell hasonlítani, és megvannak azok a statisztikai értékek, hogyha kijönnek ezek a számok, ez egy ilyen intervallum, egy ilyen túlig határ, akkor abban az esetben azt mondhatjuk, hogy ez a kérdőív valóban azt méri, amire mi eredetileg kíváncsiak voltunk, amire mi eredetileg rákérdeztünk. Mert hogy ugye ez a célja egyébként az ilyen pszichológiai eszközöknél a statisztikai tesztelésnek, hogy most mondhatjuk azt, hogy felteszek egy kérdést, de hogy attól az még nem biztos. Tehát, hogy nem lehetek benne biztos, hogy amit kérdezek, valóban arra kapok választ. Vagy hogy valóban azt kérdezte, igen. Szóval, hogy ez egy bonyolult és egy nehéz kérdés. Igen, és hogy ezt alá kell támasztani számokkal, statisztikákkal. És hogy ennek ez a módja ebben az esetben. És hogyha kijön egy szám, és ugye minél többen vannak annál jobban lehet az ilyen torzításokat kiküszöbölni, akkor abban az esetben ugye azt mondhatjuk, hogy igen, ez a kérdőív valid, és tényleg azt méri, amire mi eredetileg kerestük a választ.
0: Érdekes. Nagyon igen. Érdekes. Nagyon igen. Érdekes, de szerintem, hogyha ezt meg tudjátok csinálni, akkor én kitartom. Egyrészt nagyon szívesen, kettő, meg szerintem ez egy ilyen jelentős előrelépést mutathat így a mentális tér felfedezésében a cukorbetegséggel kapcsolatban. A cukorbetegség és a mentális állapot.
2: Abszolút, igen.
0: Között.
2: Igen.
0: Na, csak kinyögöm.
2: Igen.
0: Hát, de szerintem ez tök jó egyébként.
2: Igen.
0: És akkor ezt így mondjuk bevezetni, kötelező, úgy mondtad, hogy az orvosi vizsgálatok alatt ez azért megjeleníthető legyen, hogy ki töltheti az adott páciens ezt a tesztet, ugye?
2: Igen, hát az a cél egyébként, hogy ugye azért azt tudjuk, hogyha elmegyünk orvoshoz, akkor ott sokat kell várni.
0: Ez biztos.
2: És ez egy ideális idő arra, hogy addig kitöltsön az ember kérdőíveket, amiket ugye akár láthat ő, hogy az ő engedélyével láthatja akár az orvos is, de ugye ez, tehát hogy itt azért ez még, tehát hogy nem kötelezően, de hogy információt tud saját magánról is szerezni, egy kicsit konkrétabban, másrészt pedig ugye az orvos is kaphat egy segítséget, mert azért benne van az is, hogy ugye rövidek a rendelési idők. És hogy azért a legtöbb esetben ez bizonytalan, hogy mennyi időt tudsz valóban bent tölteni a rendelőben, orvosan. Beszélni vele, és hogy azért az orvosok számára sem könnyű ez a helyzet, hogy ugye 10-15 perc alatt kellene mindent megfejteni, és mindenre rájönni, amiközben azért így 10-15 percenként egy új beteg van, egy új sztori, és hogy ez azért számukra is azért mentálisan megterhelő, és az, hogy ezt könnyítsük, és segítsük, és most ilyen tényleg úgy mondhatjuk úgy, hogy jobb tenni ezt az egészet, ahhoz egyébként egy nagyon jó eszköz tud lenni ez a kérdőív.
0: Ez tök jó. Nekem tetszik. Nekem elnyert a tetszésem. Igen.
2: Na, ennek örülök. Meg tényleg, ami még izgalmas, hogy vannak, meg lennének más kérdőívek is, és hogy itt nem csak a distressz szűrésnek a bevezetése lenne, hanem így hosszú távon egyébként több különböző kérdőív, mert hogy ugye sokszor az is kérdéses, hogy a betegnek, vagy hát a cukorbetegnek, aki elmegy az orvoshoz, valójában mire van szüksége. Mert hogy ez azért ugye több minden is lehet, mert lehet akár mondjuk, lehet, hogy pszichoterápiára van szüksége, de lehet, hogy nincs rá szüksége. Lehet, hogy mondjuk csak egy dietetikai konzultációra. Lehet, hogy mondjuk az önsegítő csoport lenne számára az ideális, ami egy ilyen alacsonyabb intenzitású
0: inger tulajdonképpen.
2: Hát egy ilyen ellátási forma tulajdonképpen. És hogy hogy ebben azért nagyon nagy segítség lenne, hogy tényleg milyen irányba kell érdemes elindulni. Igen.
0: Tök jó.
2: Meg a betegek számára is, mert nem az, hogy megy erre, meg erre, meg erre, hanem igazából ezzel időt lehet spórolni.
0: És nagy segítség, igen, hogy tényleg mi az a dolog, amely felől meg lehet közelíteni azt, hogy a páciens az így jobb állapotban, egészségügyi állapotban, vagy egyéb javulások útján elinduljon. Úgyhogy szerintem ez tök jó.
2: Igen.
0: Szerintem ez nagy segítség lehet.
2: Igen. De hogy közben azért így abban is van különbség, most ami szintén egy ilyen érdekes adat, hogy ugye vannak most már ezek a szöveti glükóz monitorok, a CGMX szenzorok, amik ugye folyamatosan mutatják a telefonunkon, vagy akár az okosóránkon keresztül az aktuális glükóz szintünket. És hogy ugye azért a legtöbb statisztika alátámasztja azt, meg kutatás, hogy ez egy olyan eszköz, ami valóban javítja hosszú távon a személyeknek a hirtelen akartam mondani, a vércukor szintjén, tehát hogy jobb eredmények vannak, tehát hogy objektívebb mutatókkal is, viszont azért ez is egy tényező lehet, ami mondjuk a beteg számára okoz mondjuk distresszt. Sokan mondjuk nem is próbálják ki egyáltalán, mert vannak ezzel kapcsolatban félelmeik. Sokan mondjuk az első használat után visszaadják, vagy akik mondjuk használják, nem használják jól, plusz szorongásokat okoz a szenzor számukra. Úgyhogy azért ez is egy ilyen ez azért új, mert hogy a szenzorok azért még nincsenek olyan régóta elterjedve, de hogy itt is azért érdekes lesz majd látni az adatokat azzal kapcsolatban, hogy kinek, miért és hogyan okoz mondjuk ez distresszt, és hogy ez hogyan befolyásolja onnantól kezdve a vércukor szintjét, és hogy nem csak az a cél egyébként, hogy bármi áron, de hogy jó legyen az embernek a cukra onnantól kezdve, hanem hogy, és hogy ez azért ne is járjon életminőségbeli romlással.
0: Tök jó. Ez jó. Igen. Ennyi. Nagy segítség minden, hogyha jobb megfelelően használjuk, szerintem.
2: Igen, egyébként. Igen.
0: Ennyi. Menjünk zenélni, vagy mi legyen?
2: Mehetünk.
0: Viktor?
1: Hát akkor jó utat nektek, hogyha mentek zenélni.
0: Utca zenébe belekezdünk.
1: Mindegy, hogy milyen zene lesz?
0: Hát, te vagy a DJ.
1: Én nem vagyok DJ.

0: Trudom tu a viszki.
1: Már gyújtjuk a szivart.
0: Na jó, befejeztem. Tiétek a pálya.
2: Az előbb én elég sok mindent nagyon gyorsan ledaráltam. Azért arra kíváncsi vagyok, hogy milyen gondolataid voltak ezzel kapcsolatban, hogy így felmerült-e benned valami?
1: Mondom, nekem ez a teszt, ez tetszik. A magyar társadalmat ismerve, és a magyar mentalitást ismerve, szerintem az elején úgy fognak hozzáállni, hogy már megint ki kell tölteni valamit, de szerintem ahogy egyre jobban híre megy ennek a dolognak, hogy milyen célt szolgál, az emberek szerintem el fogják kezdeni szépen kitölteni. Úgyhogy én azért örültem volna, hogyha már 10-15 éve is létezik egy ilyen dolog, sőt visszamegyek még régebbre. Szerintem, hogyha ilyen 18 éves korom környékén kitölthettem volna egyet, akkor lehet, hogy egy kicsit úgy a felnőtt ellátásba való átlépésemet ezt segítette volna, mert akkor az itt dolgozó orvos már szerintem egy képet kaphatott volna arról, hogy én milyen mentális állapotban vagyok a cukorbetegség miatt. Szóval szerintem ez egy jó dolog.
2: Igen. Tényleg jó, amit említesz ezzel kapcsolatban, mert hogy tényleg és ezek nagyon nehéz kérdések szerintem, amit így ezzel feszegetünk, vagy így próbálunk így feszegetni ebben a helyzetben, hogy mennyivel másképp alakulhatott volna, hogyha mondjuk akkor már ez így köztudatban lett volna jobban. És így értem, tehát ugye azt érzem, hogy azért van benned így egyfajta szkeptikusság, hogy ki hogyan fog erre reagálni, és tényleg ismerve így a magyar társadalmat, azért biztos, hogy nagyon sok ember lesz, aki ennek mondjuk nem fogja látni az értelmét, még annak ellenére is, hogy itt vannak mondjuk a bizonyítékok hozzá, de hogy azt gondolom egyébként, hogy minden kezdet nehéz, és ennek ellenére azért biztos vagyok benne, hogy így is sok ember van, akin ez segíteni fog, hogy tényleg el tudja jutni minél előbb ahhoz az ellátáshoz, amire a legnagyobb szüksége lehet.
1: Tudod, tehát, hogy a generációs különbségek most már azért, akik velünk mondjuk egy korosztály, legyen szó a tiédről, vagy az enyémről, vagy akik még ugye fiatalabbak, ugye a felnőtt életük elején vannak, azok most már járnak egyre többen ugye pszichológushoz, vagy mentáltrénerhez, vagy mondanám azt is, hogy mentálhigiénikushoz, viszont én azt veszem észre, hogy talán még az én korosztályom, meg még ugye bőven az idősebbek, azok nem szeretik azt, hogy csúnyát mondok, a fejükben turkálnak, mert nekik nincsen semmi bajuk, semmi köze nincsen senkinek ahhoz, hogy éppen milyen mentális állapotban van az adott illető. Ő jól kezeli otthon a barkácsolás közben ezt az egészet, aztán ugye nyilván kiderül, hogy mégsem. Szóval szerintem a tőlem idősebb generációnak azért ez még mindig nem olyan elfogadott dolog, hogy a mentális egészségében turkáljanak, vagy nézelődjenek, mert sajnos így fogják föl szerintem az emberek többsége azt, hogy mondjuk kitöltsön egy ilyen tesztet, és meg kellene velük értetni azt, hogyha XY ezt most ön kitölti, akkor kapok én, mint orvos egy képet arról, hogy miben tudok önnek még jobban segíteni, még többet segíteni, milyen irányba induljon el a kezelés, milyen irányba folytatódhat az, hogy mondjuk a mi kapcsolatunk, mondom ezt én most, mint orvos, szóval inkább majd azt kellene elmagyarázni az embereknek, hogy miért segítség ez a, nem tudom, mennyi, hány oldal ez a teszt egyébként köbben.
2: Hát most egy több kérdőív is van. Ez a kérdőív, amiről meséltem, ez a distress szűrő kérdőív, ez 28 kérdésből áll.
1: Hát 28 kérdés alatt lemegy egy beteg talán. Na, és akkor még most mondtam valamit, és akkor 28 kérdés leírod azt a bő egy másfél-két mondatot minden egyes kérdésnél, és akkor lehet, hogy eljutsz oda, hogy már lassan te következel a sorba, és akkor el is törik tényleg az idő.
2: De várj, egyébként ez nem ilyen válaszadós, tehát, hogy nem önállóan kell megfogalmazni a válaszokat, hanem egy skálán kell értékelni, hogy egy adott mondat mennyire igaz rád.
1: Értem. Jó, na hát akkor meg még kevesebb idő. Jó?
2: Tehát, hogy mondjuk ilyen mondatok, hogy a diabétesz kezelést a mindennapok során megterhelőnek érzem. Most nincs benne konkrétan ez a mondat, de hasonló, de hogy ez az egy egyáltalán nem, öt pedig a nagyon. Igen.
1: Na, hát akkor például, tehát ez, hogyha így kell kitölteni ezt a tesztet, akkor is tök sok mindent le tud szűrni az orvos, hogy éppen melyik részénél tudjon segíteni az adott betegnek a diabéteszben, hogy ez a példa, hogy a mindennapokat hogyan lehetne mondjuk könnyebbé tenni. Mi az? És akkor gondolom, így kapcsolódnak egymáshoz a kérdések, ugye? Nagyjából ebbe a tesztbe.
2: Igen,
1: így láthatatlanul, hogy na, igen. Tehát főleg, hogyha kapcsolódnak egymáshoz a kérdések, akkor egy korképet lehet simán kapni a végére, és
2: igen.
1: Összegzi ezt az orvos, és akkor ő láthatja azt, hogy XY-nak miben kell segíteni 3 hónap múlva. Megkérdezi, hogy na, XY, milyenek a mindennapi kezelésben történő mentális állapotok, és akkor elmondja azt, hogy hát ez van, jó, akkor induljon el ebbe az irányba, próbálja meg innen megközelíteni. Szóval szerintem lenne értelme, csak amit az elején mondtam, meg kéne értetni azt a magyar társadalommal, hogy ez segítség. Én is ilyen voltam, hogy ugye nyilván saját példa, nekem ne segítsen senki, ne mondja meg senki, hogy hogyan kezeljem a cukorbetegségemet, majd én király csávó vagyok, és én megoldom ezt az egészet, de mondom, amit az előbb is mondtam a zene előtt, hogy ha lett volna egy ilyen, akkor valószínűleg kitöltöm, és akkor látja az orvos, hogy lehet, hogy itt van egy kis baj, és valamin változtatni kell.
2: Igen.
1: Szóval én így közelíteném meg, ez most az én felfogásom ebben a kérdésben, hogy el kell magyarázni az embereknek azt, hogy figyú, ez azért van, hogy neked jobb legyen 10 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy 2 hét múlva, tök mindegy.
2: És képzeld el, ez egy olyan izgalmas mérőeszköz, ami ugye ennek vannak alskálái, ami azt jelenti ebben az esetben, hogy ugye a teszt eredmény alapján látszik, hogy mi az a kimondott dolog, ami, tehát hogy ugye ott pont, tehát hogy ez úgy kell elképzelni, hogy pontszámot kapsz, és ugye vannak ezek az alskálák, mondjuk az orvossal való kapcsolat az, ami a legnagyobb distressz, vagy a táplálkozás, vagy mondjuk a társas kapcsolatok, tehát hogy erről is ugye lehet ebből információkat kapni, hogy mi az, ami a legjelentősebb stresszforrás most jelen pillanatban az életedben, tehát hogy nem csak az, hogy itt van valami, hogy itt te mondjuk stresszelsz, és amiatt rosszabb a vércukorszinted, vagy ki vagy égve, vagy bármi, hanem az is, hogy ez az életednek, és ugye most így összefüggésben a diabétesszel, melyik részére vonatkozik a leginkább. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon kis szuper kérdőív.
1: Tök jó. Mondom, nekem tetszik. Nekem abszolút elnyert a tetszésemet. Úgyhogy hajrá, csináljátok meg.
2: Ja, izgalmas lesz. Én már várom, hogy ez hova fog vezetni, meg kiukadni. Ja, említettem egy másik témát is, ami azért szintén egy ilyen kritikus kérdés az, és foglalkozunk ezzel is egyébként, az pedig így az evészavarnak a szerepe. Ami gyakoribb a cukorbetegek körében, valószínűleg a 2-es típusúak körében is, most arról nincsen konkrét statisztikám, viszont ugye az 1-es típusúaknál azért bizonyos felmérések arra engednek következtetni, hogy akár 4-szer gyakrabban előfordul, vagy 4-szer valószínűbben fordul elő egy cukorbeteg körében az evészavar, mint nem cukorbeteg körében, és azért kíváncsi vagyok egyébként így az ezzel kapcsolatban, hogy így mit gondolsz, hogy ez miért lehet? Tényleg, mint olyan személy, aki régóta együtt él a cukorbetegséggel, és azért régóta a része ez az életének.
1: Na most ezt is a Heimpár gyermekkórháztól indítanám. Inzulin átállításon vettem részt, néhány napot töltöttem bent, és volt egy gyermek. Én akkor már a tínédzser időszakom bőven végét éltem, ilyen 17 éves lehettem, közelebb voltam a 18. életévemhez, és akkor lett cukorbeteg ez a gyermek, egy ilyen 10 év körüli forma lehetett, és ugye azért tudjuk, hogy a kórházban grammra pontosan kiszámolják azt, hogy egy friss cukorbetegnek, frissen diagnosztizált cukorbetegnek mennyit lehet enni. Ugye ez a tesztelés időszaka, megnézni, hogy hogyan reagál a szervezete az adott szénhidrát mennyiségére. És emlékszem, hogy akkor valami királynap lehetett, mert én is dínos rántott húsit kaptam, úgyhogy nagyon örültem neki 17 évesen, meg sült krumplit. És volt ott egy anyuka, ugye, bocsánat, az anyuka ott volt, aki azt mondta, hogy ezt nem eheti meg a gyereke, mert attól fél, hogy magas lesz a cukra. És így néztük, hogy most mi történik? És azt mondta, hogy inkább hozzanak neki valami más gyümölcsöt főétkezésre, mert attól nem fog fölmenni a vércukra hirtelen, és nem akarja azt látni, hogy a gyermekének, nem emlékszem rá, hogy mekkora az az érték, ami fölött legyen a vércukor szintje. Szóval így valószínűleg nagyon rossz helyről tájékozódhatott az anyuka, vagy még nem volt kellően tájékozott, és nem vett részt azokon az edukációs folyamatokon, ami segítették volna abban, hogy könnyebb legyen neki ez az egész. Szóval itt azért volt egy ilyen kis furcsa szituáció, amiben részt vettem, hogy csak így fültanúja voltam ennek az egésznek, de azért ez mindenképpen furcsa volt. Ez első élményeim egyike volt, ami így furcsán hatott rám.
2: Tehát, hogy akkor így a...
1: Ez az evészavar, tehát, hogy ez nem is kimondott a evészavar volt, hanem, hogy arra akartam kiukadni, hogy szerintem, és akkor most már kinyögöm, de én is nagyon-nagyon fáradt vagyok, tehát, hogy szerintem sok cukorbeteg fél attól, hogy megemelkedik a vércukor szintje, és valami baj lesz a jövő héten ettől. Nem mer normálisan enni, mert attól retteg, hogy ha megeszi azt a, mit ettem most, cukkinis tésztát tejföllel meg sajttal, ami gramra pontosan ki van számolva, neki attól is rossz lesz, attól is, bocsánat, elveszíti a látását két hét múlva. Szóval az emberekben benne van az, hogy itt valami oltári nagy baj történhet, hogyha a gyermek vagy ez a fiatal cukorbeteg megeszi azt, amit a kórházban elé tesznek, vagy hogyha éppen otthon van, és akkor egy kanállal kevesebb sült krumpli tehet, mert akkor biztos megdobja a cukrát. Furcsa dolgok ezek, tehát én inkább innen közelíteném meg ezt az egészet, hogy félnek az emberek, a diabéteses emberek attól, ami a tárnyérjukban van.
2: Igen, azért ez is benne van, és hogy ehhez azért hozzá tartoznak azok a direkt és a kicsit az ilyen közvetett, indirektebb üzenetek, amik mondjuk így érkeznek, amit ugye te is megtapasztaltál ott abban a helyzetben, hogy ugye nem neked címezték kifejezetten, de hogy azért mégiscsak azért ott az egy tartalmazott egyfajta előírást talán. Igen. Arra vonatkozóan, hogy mit szabad, mit nem szabad enni. Tehát, hogy azért csoportosítva vannak ezek az ételek is, hogy ez azért nagyon hasonlóan egy evészavarnál is van, hogy vannak a jó ételek, és vannak a rossz ételek is, hogy ez a diabétesznél azért ugyanígy van. Tehát, hogy ugye fehér tésztát nem lehet ezt, nem lehet azt, tehát, hogy sok mindent nem lehet, és hogy... A másik tényezője pedig az, ami azért szintén ezt így jelentősen befolyásolja, hogy ugye abból kifolyólag, hogy ugye tehát, hogy sokszor járunk orvosi vizsgálatokra, ezért a súlyunk is, vagy hát ugye a testünk tulajdonképpen így egy folyamatos figyelemnek van kitéve. Mert hogyha ugye, csak hogyha így most elvonatkoztatunk mindentől, hogyha azt mondjuk, hogy cukorbetegség, akkor ott az emberekben azonnal megjelenik egy kép. Igen. Mi az első kép, hogyha most nyilván nem nekünk, mert hogy ugye mi azért sokat foglalkozunk vele, úgyhogy nekünk azért nem biztos, hogy tükrözi az első elképzelésünk azt, amit mondjuk azért a legtöbb ember számára megjelenik, vagy mondjuk egy elhízott személy, aki mondjuk fánkot eszik, tegyük fel.
1: Igen.
2: És hogy ugye ez azért megint csak tartalmaz egy értékítéletet, hogy...
1: skatujába teszi az embereket.
2: Skatujába teszi az embereket, igen. És ugye ez azért okoz egy jelentősebb figyelmet, mint amennyi mondjuk így ideális lenne bárki számára, és hogy nem nagyon tudunk ezzel így mit kezdeni ezzel a figyelemmel, hogy így akár mi nekünk saját magunknak is, akár egyébként azt, hogy mondjuk van több ember, aki azért jobban figyel a súlyunkra, a családunk is, de akár ugye az egészségügyben, ugye a testsúlymérések, ugye azért kapunk kommenteket, én azért rengetegszer kaptam erre megjegyzéseket fiatalon már, hogyha mondjuk 2 kiló felszaladt, nem, tehát 12 éves koromban, ez egy miért ne szaladt volna fel 2 plusz kiló, meg akár több is, viszont ez azért egy jelentős lenyomatot tud hagyni, másrészt pedig ugye az inzulin terápiának sokszor a velejárója a hízás.
1: Igen.
2: Abból adódóan is, hogy ugye, ha nincs jól beállítva a vércukorszint, akkor azért nagyon sok alacsony vércukorszint adódhat, és amit azért, tehát hogy akár úgy is nézzük, de étellel, cukorral, gyorsan felszívódó szénhidrátokkal kell kompenzálni, és azért egy jelentősebb éhséget is hoz maga után, akár az alacsony, akár a magas vércukorszint, míg ez ugye nincs ott jelen egy nem cukorbeteg ember számára. És egyes típusú cukorbetegség mellett a legnagyobb rizikófaktor az evészavar kialakulásában az a magas BMI, a testtömegindex, ez ugye az a kategória, ami azt nézi, hogy a magasságra levetítve a testsúly, az milyen kategóriába tartozik bele. Uh-huh. Ugye van a sovány, ez a 18 alatti BMI, van a 18 és 25 közötti, ez az egészséges, 25-30 között a túlsúlyos, 30 felett az elhízott kategória van, és hogy ugye nyilván ez nem egy teljes adat, mert hogy nem veszi figyelembe egyébként a test összetételt, viszont nyilván azért az látható a legtöbb esetben, hogyha valaki mondjuk bemegy a rendelőbe, hogy itt ez most egy jelentősebb izomtömeg, vagy mondjuk egy jelentősebb zsírtömeg ebben az esetben, de hogy mégiscsak ez az, ami a leginkább ott
1: megjelenik.
2: Tehát igen, hogy mint egy rizikófaktor az evészavar kialakulásában. És ezek együtt az, hogy az ételek csoportosítva vannak jó és rosszra, illetve az, hogy egy sokkal nagyobb fókusz van a testünkön, sokkal több megjegyzést is kapunk rá, illetve hogyha mondjuk még túlsúlyosak is vagyunk, akkor ott az azért kialakíthat egy evészavart. És azért azt a következő etapban elmondanám, hogy ez miért is probléma, miért nyilván ennek azért megvannak egyébként a szélsőségei, nem mindig ennyire szélsőséges, de hogy azért ez is hozzátartozik így a mentális egészséghez és a kutatáshoz is.
1: Uh-huh.

0: Ismét visszatértünk, továbbra is a mentális oldaláról próbáljuk megközelíteni az egyes típusú cukorbetegséget, és akkor vissza is adnám a szót Sacinak.
1: Igen, itt ugye az előbb már felvezettem így az evészavarnak a kérdését a diabetes mellett, hogy így milyen okok állhatnak így a kialakulása mögött, és ugye bearangoztam azt, hogy ugye miért is lehet ez tulajdonképpen probléma. Röviden egyébként így ugye az evészavaroknak így nagy általánosságban két kategóriáját szokták megkülönböztetni, az anorexia és a bulimia típusú evészavarokat. Most azért újabban egyébként megjelent a mértéktelen evészavar. Uh-huh. Röviden annyi, hogy az anorexia esetén egyébként egy nagyon erős kalória megszorítás van, és ezért ennek a következtében nagyon soványak, tehát hogy ott tényleg a BMI ez bőven a 18-as érték alatt lehet, viszont ez azért sokkal több egészségügyi kockázatot hordoz magában egy egyes típusú cukorbetegség mellett, mint egy nem cukorbeteg ember esetén. Pont, uh-huh. hogy ugye abból adódóan, hogy nincs meg az inzulin termelés, ez azért bőven okoz elég problémás uh-huh. anyagcsere felborulásokat. A bulimia ugye az tulajdonképpen mondhatjuk úgy is, hogy a falásrohamoknak és valamilyen kompenzációs viselkedésnek a folyamatos ciklikus váltakozása. Uh-huh. Tehát amikor valaki, tegyük fel, hogy mondjuk nem elégedett önmagával, és emiatt próbál mondjuk kevesebbet enni. Viszont ennek a hatására, egy egészséges fogyókúra esetén ugye azért kis kalóriacsökkentés az, uh-huh. ami ideális, viszont mondjuk a személy azért egy ilyen drasztikusabb, jelentősebb kalóriacsökkentést iktat be, és ennek sajnos az a következménye, hogy falásrohamai lesznek. Uh-huh. Viszont a falásrohamot követi mondjuk egy erős bűntudat, és a legtöbb esetben valamilyen kompenzációs viselkedés. Uh-huh. Ez lehet önhánytatás, hashajtózás, lehet akár mondjuk extrém mértékű testmozgás, csak ugye a személy minél gyorsabban, minél jobban meg tudjon szabadulni ezektől a kalóriáktól, ugye itt a hízástól való félelem, és akár mondjuk így a fogyás céljából. És ez egy ilyen ördögi kört tud kialakítani, azért ez nem egy kellemes állapot. Uh-huh. Úgyhogy ez az egyik. Mértéktelen evészavar, mert hogy azért ilyen is van, ott abban az esetben nincsen kompenzáció. Tehát ott falásrohamok vannak, viszont nem követi semmi olyan, ami így a kalóriáktól való megszabadulást uh-huh. célozná. Van még az ortorexiát, szokták egyébként emlegetni, amikor valaki nagyon kényszeresen próbál egészségesen étkezni, ennek is uh-huh. egyébként megvannak a szélsőségei. Olyan szempontból egyébként, hogy mondjuk azért az egészséges táplálkozás komplex, és hogy azért abban sok minden benne van, de mondjuk egy ortorexia nervóza esetén megjelenhetnek különböző hiánytünetek abból adódóan, hogy nincs meg a kellő minőségű bevitt tápanyaga a szervezet számára, és ennek azért így megvannak a különféle tünetei.
0: Mondjuk ugye, rost például, tehát csak hogy így szemléltessük.
1: Ott inkább szerintem, mert hogy ott ugye nagyon odafigyelnek akár a zöldségfogyasztásra, tehát hogy ott mondjuk most ezt így nem tudnám pontosan, tehát ugye erre így kevésbé készültem fel, de hogy a rost az valószínűleg megvan, viszont inkább az ilyen eszenciális zsírsavak, akár mondjuk a fehérjék, mondjuk az elegendő mennyiségű szénhidrát, ami mondjuk az ő életmódjához szükséges. Uh-huh. Igen.
0: Én is pont ebbe voltam, így tavasszal, ugye tavaly előtt volt egy ilyen kis vese túlműködésem, ott valószínűleg az edzőtáborba összeszedett 6 liter víz, ott azért megdolgozta a vesémet, mert életemben nem tudom, mennyire ittam annyi vizet, meg ott azért pótolni kellett a dolgokat rendesen, és én egészen ez év tavaszáig ilyen bődületesen kevés fehérjét ettem. Volt, amikor vegán életmódot követtem, nem ettem elég húst, hetekig nem ettem húst, ezen kívül valamikor csak heti egy-kétszer, joghurtokat, sajtokat, ezeket a, mondjad már, kenhetős sajtokat, ezeket a, mondhatjuk, hogy mindennapi fehérje bevitelt, ezeket így kicsit skippeltem, meg levittem minimális szintre, és most úgy tavasszal az utolsó kontrollom után kezdtem el egy kicsit feljebb vinni, ami azt jelenti, hogy mondjuk minden nap megettem egy 250 g-os túrónak a felét, megettem mondjuk hozzá egy doboz joghurtot, vagy egy pohár joghurtot, és akkor mondjuk másnap ettem ilyen tömlős sajtot, szintén sajttal, és próbáltam így minden napon egy kicsit több fehérjét fogyasztani, és most heti kétszer még emellett bevállaltam fehérjét is, tehát hogy külön fehérjéséget iszok edzés után, hétfőn meg csütörtökönként. Visszatért az energiám, viszont azért ugye most pont ma voltam vérvételen, meg kell nézni, hogy hogyan reagált a szervezetem erre. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy jövő héten mit fognak mondani. És akkor ahhoz képest tudom belőni azt, hogy mennyi fehérjét fogok tudni fogyasztani. Számolgattam nagyjából így a testsúlyomnak megfelelő fehérjét, egy kicsivel többet, valamikor egy kicsit többet. Ez a 79-82 kiló között mozgok mostanában, szóval ilyen 89-en nagyon maximum 100 g fehérjét vittem be, így a tavasz és a nyár eddig tartott időszakában, úgyhogy most azért kíváncsi vagyok, hogy a szervezetem és a vesém hogyan viselkedett, aztán a többit meg majd meglátjuk, hogyan fogom tudni kezelni. Lehet, hogy vissza kell venni, de ha ez így működött, akkor ezt így tartani fogom. Szóval igen, tehát így visszatérve az evés zavarokra, amiket ugye te itt taglalsz, különböző problémák vannak. Itt is azért szerinted így a megfelelési kényszer, vagy az aggódás játszhat nagyobb szerepet?
1: Nagyon jó kérdés, abszolút egyébként, tehát hogy ugye vannak, tehát ugye ebben azért vannak, azt gondolom, így egyéni különbségek, most így, ami, tehát hogy ugye, amit talán, már csak abban is egyébként, hogy valaki mondjuk mennyire hízékony, mennyire hajlamos arra, hogy hízzon, vagy akár azt, hogy mennyire könnyű beállítani a vércukor szintjét, mennyire érzékeny mondjuk így a különféle változásokra, illetve hogy ugye milyen direkt vagy indirekt üzeneteket kap így a testsúlyra vonatkozóan. Tehát, hogy ugye azért manapság a közösségi oldalak miatt azért ennek sokkal inkább ki vagyunk téve, hogy ahhoz, hogy elfogadhatóak és szerethetőek legyünk, ahhoz van egy ideális kép, és hogy ugye, hogyha magunkat nem úgy látjuk, hogy mondjuk beleférjünk ebbe, vagy akár mondjuk korábban sok megjegyzést, üzenetet kaptunk erre vonatkozóan, azért az elég meg tud ennek ágyazni, hogy itt kialakuljon valamilyen probléma ezen a téren. A tinédzser kor egyébként egy nagyon-nagyon érzékeny időszak. Igen. Ebből a szempontból, és sajnos azért a tinédzserek most így a cukorbetegségtől függetlenül is nagyon-nagyon kivannak téve ennek. Igen. Ez korábban is megvolt, de hogy...
0: De hogy megnőtt ennek a szerepe.
1: Megnőtt, igen. És azért ez nehéz, és ugye, ahogy említettem, azért így tud problémákat okozni, de hogy itt, tehát hogy itt most nem is feltétlenül az a kérdés, hogy mi a jó étel, mi a nem jó étel, hanem nyilván mindenből a szélsőség az, ami problémás, tehát hogy tényleg még a kezdő cukorbeteg voltam, ott nagyon tetszett ez a mondat, hogy a mérték az érték, és hogy nyilván azért ez egy elnézést kérek mindenkitől, csak mindenkit nagyon, nagyon vágta az arcokat.
2: Én voltam a hibás, mert nyomtam egy wow-t némában.
0: Én meg csak gondolom, a szokásos fejet vágtam, amit szoktam.
2: Persze, ahogy szoktad. Igen. Semmi extra.
0: Jó, igen.
1: Igen.
0: Ez legyen a sírobra vésve.
1: És ami ledobom az igazi bombát, ugye a cukorbetegség esetén van egy evészavar típus, ami igazából nem egy önálló diagnosztikai kategória, de hogy már ezt vizsgálják egyébként, meg vannak erről szóló kutatások, statisztikák, meg hogy ez egy ilyen elterjedt név lett, ez a diabulimia. Te hallottál már erről amúgy?
0: Ezt ma is tanultam valamit, igen.
2: Hűha, egyre jobb.
1: Na, ennek örülök. Ez a diabulimia az, hogy ugye vannak ez egy szűkebb csoport, de hogy van ezzel kapcsolatban, tehát hogy vannak olyanok, akik tényleg ebbe vannak benne, hogy tulajdonképpen a fogyás érdekében nem adnak be maguknak inzulint, mert hogy ugye az egyes típus cukorbetegségnek
0: na
1: az
0: most mindegre számítottam, csak erre nem, komolyan.
1: Tényleg?
0: Esküszöm, én most mindenre számítottam.
1: Hogy még így lesokkollak így az utolsó.
0: Persze, egy kicsit, igen. Jó, igen, nem adnak inzulint.
1: De érzem, hogy ez lesokkolt téged. Ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
0: Na hát jó, tehát hogy elképzelje mindenki, én ugyanezt csináltam tinédzser időszakomban, csak én nem akartam bulémiás lenni. Én annyira voltam hülye gyerek, hogy nem adtam magamnak inzulint, és...
1: De fogyás volt ezzel a célod?
0: Nem. Tehát nem adtam magamnak inzulint, és ugye össze-vissza ettem mindent. Extra magas vércukorszint, megérkeztem, utána nyilván beadtam az inzulint, és akkor hirtelen lement, úgyhogy... Na, tehát, hogy nem akartam fogyni. Nagyon vékony voltam. Egyszer volt, hogy keresztanyám azt mondta, hogy lassan szerepelhetnék a Sorstalanság című filmben. Elnézést mindenkitől.
1: Igen, de értem egyébként is, hogy itt ez, pont ez azt akarom egyébként ezt így mutatni, hogy van ilyen. Tehát,
0: van,
1: hogy itthon egyáltalán nincs ezzel kapcsolatban a statisztika, ezt vizsgálni fogjuk, hogy ez azért hozzávetőlegesen milyen arányban fordul elő. Ismerek egyébként személy szerint nem egy embert, aki ebbe benne van. Uh-huh. És igazából, tehát, hogy én ebben azért váltanék egy szemléletet, hogy mi kellhet ahhoz, hogy valaki eljusson erre a szintre, hogy ezt látja a legjobb módszernek.
0: Hát ez kemény. Kemény. Nem tudok erre mit mondani.
1: Igen.
0: Elmesélek egy rövid történetet, hogy ez a közösségi médiának a szerepe. Ugye egy héten egyszer meg szoktam osztani az oldalon, hogy milyen edzéseket csinálok a személyi edzésem, és egy ilyen 40-50 év hang alapján 40-50 év körüli nő megismert engem, és átkísért a kerepesi úton, és azt mondta, Geri, hogy ennyit edzel, akkor miért nem kezded el magad mutogatni filmesztelnül az oldalon? Hát mondom, az egy másik oldal, és ott tudnék kis pénzt keresni belőle, kettő, nem hiszem, hogy ez mutogatni filmesztelnül az oldalon. Hát mondom, ez lenne a megoldás egy cukorbeteg embernek,

0: Bajban, meg Arnold Schwarzenegger a Terminátorban, tehát...
1: De miért kéne? Miért kéne? Pont most akartam belevágni, hogy miért is kellene.
0: Meg én nem ezért csinálom, én azért csinálom, hogy kicsit noszogassam az embereket, hogy menjen mozogni, nem kell annyit mozogni, mint amennyit én mozgok. Mozogjál annyit, amennyi neked szükséges, és jól érzed magad a bőrödben, és jó vércukrokat okoz neked. És mondtam is ennek a nőnek, hogy szerintem ez egy tök felesleges dolog, nem kell ez, nem bazági majom vagyok, hogy mutogassam magam, tehát hogy ez értelmetlen dolog. Tehát, hogy nem lehet, hogy Józsikának vagy Katikának nem én leszek a ideája ebből a szempontból, de legalább látják azokon a videókon, hogy elmegyek és teszek azért, hogy normális értékeim legyenek, meg jól érezzem magam a bőrömbe, és ez bőven elég szerintem.
1: Igen, itt ez a nehéz ebben az egészben, hogy ugye feszegetjük ezt az egész kérdést, hogy miért kéne, és hogy tényleg ebben van egy nagyon nagyon szomorú torzulás, hogy ugye mit gondolnak akár a fiatalok, akár egyébként még felnőttek is, hogy milyennek kell lennie ahhoz, hogy de mihez igazából. Igen, és igen. Hogy itt azért eljutunk egy fontos kérdéshez, hogy így mit is várok egyébként attól.
0: Igen.
1: Hogy mi az, amitől nekem mondjuk jobb lenne egy adott testsúlyjal, egy adott testmérettel, és én gyakran foglalkozom egyébként a munkámban ezzel a kérdéskörrel, és nagyon ritkán kapok erre konkrét választ.
2: Most eltekintve a cukorbetegségtől, mitől másabb az az ember, aki egy picit túlsúlyos, vagy éppen nincs rajta annyi izom, mondhatnám vékony testfelépítésű, mint egy izmos, jól felépített testfelépítésű ember.
0: Semmibe, hogyha a személyisége...
2: Na, erről van szó. Erről van szó.
0: Na, hát most még egy példa. Bejöttek ezek a szuperhős filmek ugye a 2010-es évek elején, és akkor nyilván mindegyiknek kötelező jelleggel volt egy olyan jelenet, amiben félmeztelenül rohangált az adott szuperhősünk. Mit láttál 20 évesen? Na hát akkor én úgy akarok kinézni, mint a Henry Cavill vagy a Chris Evans. Azt nyilván ahhoz azért elég sok dolgot kellett volna tenni, főleg miután utána olvas az embernek, hogy mit használ, mit nem használ, és az a baj, hogy a fiatalok ezt látják, hogy így néz ki a Michael B. Jordan a Creed filmben, akkor én is így szeretnék kinézni, csak hát nem tudjuk, hogy Michael B. Jordan az étrendjén meg az edzésén kívül mit használt még, és mondjuk, ha egy cukorbeteg fiatal, egy egyes típusú cukorbeteg fiatal eszetlenül el akarja kezdeni utánozni az adott embereket, és most nyilván így Magyarországra elnézést kérek tőlük, mert mindegyik egy példakép a maga nevében, de na mondjuk egy cukorbeteg fiatal esztelenül lemegy az edzőterembe, és véletlenül oda megy hozzá a táskás bácsi vagy néni, hogy eszed be, azt akkor ott beláthatatlan következmények lehetnek x időn belül, mert azért a cukorbetegség az egy nagyon-nagyon komolyan kezelendő faktor az edzések tekintetében. Tehát például mi egyes típusú cukorbetegek, mindegyik orvos azonnal azt mondja, hogy kreatint például ne szedjél, mert az a vesér, de nincsen kompatibilis állapotban. A fehérje még ugye csak-csak, nyilván azt is ésszel, de én például a kreatint, azt mindegyik orvosom azt mondta, hogy meg ne próbáljam.
1: De neked ugye ott indokolt volt, úgymond ez, az de nyilván, hogy azért ez igen, nem egyértelmű teljesen, és hogy szerintem ezzel kapcsolatban még azért így nem nincsenek teljesen nagyon konkrét egyértelmű eredmények, hogy akkor most vajon árt-e
0: a kreatin vagy sem.
1: Mert hogy itt azért inkább arról van szó, hogy
0: esztelenül csinálták a dolgokat.
1: Akár az, hogy esztelenül, akár az egyébként, hogy önmagában szerintem egy jól kezelt cukorbetegség esetén nem gondolnám, hogy...
0: Ja, ezt akartam mondani én is, hogyha megfelelően van kezelve a cukorbetegség, akkor rendben, de hogyha például amit én csináltam, ugye, a látás vesztése mellett, hogy esztelenül vércukormérés nélkül megettem, megittam, ráittam a fehérjét, na azt úgy talán nem kéne. Uh-huh. És, de hogyha jól van kezelve a cukorbetegség, akkor szerintem lehet. Megnézed, hogy a tested mennyi fehérjét igényel, kitalálod azt az étrendet, a mindennapi tevékenység meg az edzés mellé, akkor szerintem lehet, meg lehet ezt oldani,

0: csak...
1: Persze.
0: Mi volt ez az idézet előbb?
1: Mérték az érték.
0: Így, tessék.
1: Fogalmazzunk meg valamilyen take home message-et, valamilyen üzenetet, amit az emberek haza tudnak vinni.
2: Na,
1: így a mai adás után.
2: Addig én nyomok egy zenét, és addig átgondoljátok, hogy mi legyen ez a gondolat a végére. Jó?
0: Koeo jó. Na még egyszer, tehát Koeo magasságokba emelkedünk.

0: megvannak a filozófiai magasságok. Úgyhogy, Saci, átadom a szót.
1: És még viszki sem kellett hozzá.
0: Már megint.
1: Meg szival sem. Szóval...
2: De hogy nem, az mindig kell.
0: Mi kell?
2: Az mindig kell.
0: Na jó.
1: Kinek mi?
2: Alkalmanként.
0: De. Néha. Miért
2: általában
0: iszol?
2: Legtöbbször
0: néha.
2: Mindig.
0: Igen.
1: Megoldjuk enélkül is. Szóval az üzenet és az összegzés a részemről leginkább az egyébként, hogy igenis kell foglalkozni a mentális egészséggel, és hogy ez nyilván egyébként egyénileg ott kezdődik, hogy segítséget kérünk, megfogalmazzuk, hogy mivel küzdünk éppen aktuálisan. Másrészt pedig azért a társadalmi szerepe is ennek, hogy nagyobb elfogadással viszonyulni egymáshoz, a különbözőségekhez, és nagyobb empátiával fordulni egymás felé, hogy az a másik ember vajon éppen lehet, hogy küzd valami valamivel. Igen.
0: Ezt a body shaminget, ezt
1: ez a test szégyenítés.
0: Így, igen, szépen. Lehet, meg lehet a másiknak segíteni, hogy figyú, akkor menjünk el sétálni. Most megint mondok egy példát, tudok valamiben, akkor segítek neked, menjünk el együtt edzeni. Ezek ilyen alap dolgok, tehát, hogy ezek a nulladik vagy mínusz első lépések, hogy megkérdezed a másiktól, hogy van valami baj, tudok valamiben segíteni, zavar, hogy és akkor elmondja a másik, hogy igen, zavar, hogy 5-10 kilóval több van rajtam. Jó van, akkor gyere, mozogjál velem, azon a heti 2-3 edzésen, próbáld ki, találd meg magad. Ezek építő jellegű dolgok, meg akkor ez a személy mondjuk ott abban a közösségbe, barátokra, haverokra talál. Szóval igen. Az egyik dolog kapcsolódik a másikhoz, meg az egyik dolog épül a másikra. Szóval ez szerintem ilyen alap dolognak kellene lennie 2026-ban, hogy kicsit eldobni, elengedni ezeket a régi skatujázásokat, amiket már nagyon-nagyon hosszú idő óta követ az emberiség, mert mondhatom, hogy az emberiség, nem csak Magyarországon jellemző ez.
1: Igen.
0: Hogy kicsit odafigyelni a másikra tényleg. Nyilván van olyan szituáció, amikor az ember idegesebb, nem úgy alakulnak a dolgok, hát akkor le kell nyugodni, le kell higgadni, mérni kell egy vércukrot, mert lehet, hogy lent van, vagy fönt. Bonyolult, de amiket elmondtam itt, szerintem tényleg ezek a nulladik lépések, hogy ezeket megtegyük a másik felé, és amit te is mondasz, hogy 2026-ban nem szégyen segítséget kérni a megfelelő szakembertől, mert most már ez mindennapos, hogy valaki a mindennapi dolgokat nem tudja feldolgozni, valaki a nehezebb dolgokat nem tudja megélni úgy, és kiutat szeretne találni ezekből, szóval valamikor már tényleg csak a szakértelem képes arról, hogy segítsem. Szóval szerintem nem szégyen egyáltalán. Én a mai napig igénybe veszem a pszichológusnak a segítségét, úgyhogy ez szerintem így lenne normális.
1: Na, jó.
0: Épp testben, épp lélek.
1: Így van.
0: A mondatunk.
2: Persze, meg én meg épp, hogy élek.
0: Ezzel meddig gondolkodtál?
2: Hát, nem tudom.
0: Na jó.
2: Sokáig nem szoktam ilyeneken gondolkodni.
0: Oké. Okay. Akkor szerintem így mindent megbeszéltünk már, nem?
1: Igen.
0: Megvagyunk. Két hét múlva érkezik az oroszlán szív. Reméljük, Vajtó Richárd most már ráér, és nem éppen teniszezik valahol, vagy jól érzi magát, mert most már meg kéne jelennie itt is.
2: Úgy legyen.
0: A nyári élményekről, parasport rendezvényekről fogunk elsősorban beszélgetni. Vendég még nem tudom, hogy érkezik-e, próbál valakit a Ricsi hozni. Az a baj, hogy most zajlanak a fő sport, nyári sportesemények, illetve van, aki most megy elnyaralni, úgyhogy azért ez nem lesz egy egyszerű dolog, de ha egyedül jön, vagy ketten jönnek, akkor nagyon jót fogunk beszélgetni. Saci, élmény volt, és tök jó témát hoztál el, úgyhogy remélem vannak még ilyenek a tarsajodban.
1: Vannak.
0: Szuper, jó. Akkor találkozunk legközelebb. Már ennyit ebből a fajtából. Mindenki vigyázzon magára. Sziasztok!
1: Sziasztok!

Ez is a teraszaitőket, láttak, hogy ott valant 200-an előznek, Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont, gondoltak a lüktető élet el a viszony, ide elkezdeni.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csökkent.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.

Utoljára ha kapeszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, tejjen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fél azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, táció is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arra terül, súlyos törtön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam szepökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

RPGC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatás, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Que ce duc s'épelle.
1: Tehát azzal, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor, de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét. Attól van, és azt mondják, hogy ezred vég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek. Vagy jött volna emberek.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ákos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ákos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Nagy gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-gat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni. Látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-gat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni. És odáig szaladtak.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell. rockinform.hu.